Nagy bosszorcson, panikoszoriza, tisztelt rá a kekkém, társitega nem olaja o mogócsit, podržava na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili, ne on to naredi, predvsem zase pa za svoje otroke.